0: Ez a Pannorádió.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Duk.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: fénytől.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Can't touch this.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
10: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
13: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 8 óra 18 perckor kívánok szép reggelt, és legyen kellemes a délelőttötök is ezen a csoda szép napon, mert hogy hétágra süt a nap, még sincs olyan nagyon meleg, Szabadkán és környékén pillanatnyilag 25 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és nem is lesz sokkal melegebb. Ma talán még a 30-at elérjük, de sokkal nem fogjuk túlszárnyalni, és így lesz ez holnap, valamint még hétfőn és kedden is, tehát kellemes hőmérsékleti értékekkel búcsúztathatjuk el az augusztust, és igen, hogyha utána számoltok, akkor mától a diákoknak mondom, a szünidőből már csak 10 nap van hátra, jól ki kell azt használni, mert hogy hamarosan itt a szeptember, de nem rontom el a hangulatotokat, mert az a 10 nap lehet nagyon-nagyon tartalmas is, ahogy a mai Pannonpresszó, mert hogy ma is lesznek érdekes témáink, ugye kezdjük talán azzal, ahogy szoktuk minden szombaton, majd kapcsoljuk a következő órában Kovács Géza klímakutatót, ő fogja pontosabban elmondani, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkező héten, és a mai nappal kapcsolatban megoszt majd néhány érdekes statisztikai adatot is. Aztán a interetno percek következnek majd 10-kor és 11 órakor, várjuk a török táncosokat, és jönnek majd a chilei táncosok is. De jön majd Juhász Gábor, a Juhász zenekar vezetője is, mert hogy ők Franciaországban voltak, egy kis élmény beszámolása. Számolót hallhattok tőle, és a Pannonpresszó utolsó órájában lesznek egészségpercek, ahol majd a zöld búzaléről hallhattok. Szlacki Csilla beszélget Német Roland tulajdonossal. Hát nagyjából ennyi, de mondom, sok minden más is lesz a jó zenék mellett. Lesznek közérdekű infók, út és határinfo, orvos meteo programok és érdekességek is. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést, Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Moni.
2: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a

0: Vatta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek is van takargatnivalója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

És a folytatásban az első órában következzen néhány esemény, ami a mai naphoz kötődik. Elsősorban mondjuk el azt, hogy augusztus 22-e van, ugye szombat. Ma menyhértek a Miriamok, de a Zakeusok is névnapot ünnepelhetnek. Sőt, a furcsa nevű Agatonok is, soha nem hallottam, ha van ilyen nevű hallgatónk, akkor külön köszöntjük őket, de a Máriák, a Jánosok, a Timótok, a Boglárkák is névnapot ünnepelhetnek, és nyilván nagyon sokan a születésnapjukat ünneplik, akár házassági évfordulót, vagy bármit, ezen a szép napon mindenkit köszöntünk, aki ünnepel. Aztán, ahogy említettem, néhány esemény, ami a mai naphoz fűződik, 162 éve a mai napon a Genf egyezmény jóváhagyta nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét. Aztán 189 éve megnyílt Pest, Budapest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. Az adott napon, tehát 1837. augusztus 22-én szinte csak félig készen, messzes gödrökkel körülvéve, de zászlódíszben várta a megnyitó előadás közönségét a színház. A színház neve 1840. augusztusában változott meg, akkor, illetve azóta hívják Nemzeti Színháznak. Aztán 115 éve ezen a napon lopták el a Mona Lisát, a múzeum egyik alkalmazottja tulajdonított el a képet a Louvre-ből. Az esetet a 20. század legnagyobb műkincslopásaként tartják számon. A kép 1913. december 12-én Firenzében került elő, miután az eltulajdonító tárgyalásokat kezdett az eladásról a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, aki azonban feljelentette a festményt az olasz állam visszaszolgáltatta a Párizsi Múzeumnak. És 94 éve ezen a napon kezdte meg adását a BBC, azaz a British Broadcasting Corporation, az első TV csatorna Angliában.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Aktuális információkkal kezdjük, illetve folytatjuk a presszót. Ismét emelkednek az üzemanyagárak, illetve emelkedtek Szerbiában egész pontosan tegnap 15 órától. A benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult, az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinára emelkedett. Az elmúlt 2 hónapban jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára Szerbiában. Június 26-án az eurodízel literje még 217, a 95-ös benziné pedig 194 dinárba került. Azóta a dízel ára minden héten emelkedett, mától pedig, tegnaptól már 231 dinárba kerül literenként. Ez 2 hónap alatt 14 dináros, mintegy 6,5%-os drágulást jelent. A benzin ára ugyanezen időszakban 194-ről 202 dinára emelkedett, ami 8 dináros növekedésnek felel meg. Egy 50 literes tankolás így jelenleg a dízel esetében mintegy 700, a benzinnél pedig 400 dinárral kerül többe, mint június végén. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz Uprava za Trezor portálján, jelentette be Sinisa Mali pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezni. Őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték a 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakhellyel rendelkeznek. A 6000 dinárt a posta takarékbankon keresztül fizetik majd ki. Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán a Majsai híd lábánál található körforgalom építése miatt. Augusztus 24-től teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt, olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának közleményében. A Majsai út és a Jován Mikity utca felől érkező járműveket az 51. divízió, a Partizán bázisok és a Körösi utca felé terelik. A Majsai úton a központ irányába haladóknak már a Bósza Milicevic és a Steván Szrémac, illetve a Rátko Mitrovic és a Milos Obilic utcák kereszteződése előtt táblák jelzik a terelést. Innen balra vagy jobbra lehet kerülni a környező utcákon. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalomkorlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-ig tartanak. És végül az időjárásról. Szabadkán is környékén 24 fok van, ma sok nap sütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, észak-nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 22 fok körül alakul, majd napközben 30 fok köré melegszik a levegő hőmérséklete.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Nem Kínában készült.
14: Xiexie dajia, the show team.
15: 100%-ban vajdasági.
16: Pannon Rádió. I think it's so cute.

0: Ahogy szoktuk, minden szombaton a második óra elején kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót, akitől arról fogunk érdeklődni, mint mindig, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten, és csak bízunk abban, hogy a nagy forróságok már a hátunk mögött vannak. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, önt is. Hát igen, néhány napra, pontosabban, jó néhány napig kellemesen alakul az idő, függetlenül attól, hogy a hőmérsékletek még mindig 30 fok közelébe lesznek. Érdekesen alakult a tegnapi időjárás, egyszerűen tőlünk északnyugatra elhaladt egy zivatarlánc, illetve csapadék, vékony csapadék sáv, ami nem érintett bennünket, de a hűvös levegő nyomába az viszont itt van. Érezzük azt, hogy élénk az északnyugati szél, amellyel azért a tegnapi 36 fokhoz képest azért jó pár fokkal hűvösebb, de többnyire száraz levegő érkezik. Ez egy hidegfrontnak köszönhető, amely valójában nem hozott csapadékot, de egész nyáron szinte július-augusztusban nem nagyon volt csapadék, tehát nagyon sok száraz hidegfront ért el bennünket. Ez volt most is. Ennek nyomában fölépül egy anticiklon, egy magas nyomású légköri képződmény Észak-Európa felett, és ennek következtében észak-nyugat, majd később észak-észak-kelet felől meglehetősen hűvös légtömegek áramlanak. Ennek köszönhetően a reggelek is frissebbek lesznek ismételten, többnyire 15 és 18 fok között alakulnak. Itt most nem csak a hétvégéről van szó, hanem a hét első napjairól is. A nappali értékek többnyire 30 fok közelében lesznek, illetve hétfőtől kezdve már kevéssel 30 fok felett. Tehát ismét egy gyengébb hőhullám van kialakulóban. A folytatásban fokozatosan erősödik a felmelegedés, de gyakorlatilag igazán csütörtök is pénteken várható ismét kánikulai meleg, tehát napról napra 31-2 fok lesz a hőmérséklet. Többnyire napos, időnként csak lesz felhős az idő, tehát csapadékra nem kell számítani, viszont megközelít bennünket egy ciklon, amely először a Brit-szigeteknél tanyázik, majd fokozatosan halad Észak-Európa felé, és a hideg frontja elér bennünket péntek este. Az előtt azonban jóval melegebb légtömegek érkeznek dél-kelet dél felől, így gyakorlatilag csütörtökön ismét fölmelegszik, 34 fok körül alakul, majd pénteken tetőzik a hőség 36 fokkal. És ami jó hír, is úgy látszik, hogy most már lassan szokásra válik, hogy szombatra legalábbis ismét vissza fog esni a hőmérséklet, úgy mint most. Tehát péntek este lehetséges kisebb csapadék, de nagyon kevés csapadékra van kilátás, és ha lesz is, nem lesz mindenfelé, úgyhogy nincs kizárva, hogy jelentéktelen záporeső valószínű a péntek est folyamán, amikor megérkezik ugye a hideg front. A hőmérsékletek a reggelek többnyire, mint említettem, 15 és 20 fok között lesznek, azzal, hogy pénteken, mivel felélénkül a szél, akkor a trópusi éjszaka lesz a 22-3 fokkal, tehát ezt el kell viselni, ezt a két nagyon forró napot. Ami a statisztikát illeti, a leghidegebb volt 1978-ban ezen a napon 10 fokkal mindössze, a leghűvösebb kora délután viszont 2015-ben volt, egész nap esett az eső, és csak 15 fokot mutattak a hőmérők. A legmelegebb eddig 2012-ben volt 38 fokkal, tehát ez nem dől meg, és tavaly viszont nagyon érdekesen alakult, nagyon kellemesen alakult, 18 fok volt reggel, illetve 24 fok volt a hőmérséklet, és 100 év ezelőtt viszont érdekes, 14 fok volt reggel, tehát friss volt a reggel, viszont 31 fokig emelkedett a hőmérséklet, és 9,3 liter eső esett. Tehát összefoglalóképpen azt lehet mondani, hogy keddel bezárul a 30 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, sok lesz a napsütés, de az időnként jönnek felhők. A legnaposabbnak ígérkezik a hétfő nap, amikor abszolút nem lesz felhő az égen. Fokozatosan a kettől kezdve süllyed egy picit a légnyomás, ami jelzi, hogy újabb front közeledik. Majd következik a legkeményebb jövő héten csütörtök péntek, amikor ismét 35 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, tehát nagyon forró, meleg nap lesz az a kettő, de utána ismét visszaesik kicsit a hőmérséklet.
0: Így még el is lehet
1: bírni ezt a két.
0: Igen, így még ki is lehet bírni, ugye lehet készülődni a szeptemberre, az iskolára, a bevásárlásra, tehát nem lesznek azok a nagy forróságok. Géza, ismételten köszönjük, hogy itt volt velünk, és akkor, ha a folytatást majd meghallgatjuk a jövő szombaton, akkor újra fogjuk hívni. További szép napot, kellemes hétvégét!
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
7: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
8: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Kovács Géza klímakutató az óra elején elmondta, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten, de mit mond az orvos meteó a mai napra? Az orvos meteó pedig a következőket mondja. Az arra érzékenyek hidegfront jellegű panaszokra készülhetnek, fejfájás, fáradtság, ingerlékenység, teljesítmény csökkenés és vérnyomás változás jelentkezhet, továbbá a szív- és érrendszeri betegeknél fokozott megterhelést okozhat a front. A megfelelő folyadékpótlás mellett a déli, legmelegebb órákban célszerű mérsékelni a megerőltető fizikai aktivitást. A naposabb időszakokban az UV-sugárzás erős, helyenként nagyon erős lehet. Vigyázzunk tehát magunkra, és kívánunk mindenkinek szép napot!
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

Hertz, ami a Horgos 1 és a Horgos 2-t illeti, ott legalább két-két órát kell várakozni, tehát ha tehetitek, arra ne menjetek. Egy picit jobb a helyzet a Kelebia Tompa átkelőnél, ott egy óra a várakozás idő, a Gyála Tisza szigetnél várakozni kell 45 percet, Bajmoknál fél órát, de a többi határátkelő helyen nincs jelentősebb várakozás idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor szintén azt mondanám, hogy a Röszke 1 és a Röszke 2-t kerüljétek el, mert a Röszke 1-nél 80 perc a várakozási idő, Röszke 2-nél több mint 2 órát kell várakozni. Királyhalom, Ásotthalom, ott 20 és 30 perc közötti a várakozási idő, Tompa Kelebiánál és a többi határátkelő helyen sincs 15 percet meghaladó várakozás. No de várjuk a ti határhelyzet jelentéseteket is a 0636216 SMS számra, hogyha ott vagytok, jövet, metnet, küldjetek egy üzenetet. Köszönjük szépen!

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Dédic Szuzanna vagyok. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Luka Csáusitja, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozott tüzek elleni küzdelemhez. Elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Egy helikopter Romániából érkezne 2,6 tonna víz szállítására alkalmas kapacitással, kettő Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Hétfőn kezdi meg rendkívüli ülését a szerbiai parlament, amelynek napirendjén 59 pont szerepel. Ezek közül az első az idei költségvetés módosítási javaslat. A rendkívüli ülést Ana Brnabić házelnök hívta össze 109 parlamenti képviselő kérelmére. A képviselők több pénzügyi kísérő törvényt is megvitatnak, valamint az energiaválság és a megélhetési költségek növekedése következményeinek enyhítéséről szóló törvényt, amely egyszeri pénzügyi támogatást biztosítana. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenként jár a 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Az elmúlt 2 hónapban jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára Szerbiában. Június 26-án az eurodízel literje még 217, a 95-ös benziné pedig 194 dinárba került. Azóta a dízel ára minden héten emelkedett, tegnaptól pedig már 231 dinárba kerül literenként. Ez 2 hónap alatt 14 dináros, mintegy 6,5%-os drágulást jelent. A benzin ára ugyanezen időszakban 194-ről 202 dinára emelkedett, ami 8 dináros növekedésnek felel meg. Egy 50 literes tankolás így jelenleg a dízel esetében mintegy 700, a benzinnél pedig 400 dinárral kerül többe, mint június végén. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Szabadkán a Majsai út, valamint a Jován Mikity és a Jován Cvijić utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől, augusztus 24-től teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. A forgalomkorlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel és lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Az Interetno Fesztivál második napjának esti programját a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta. A táncszínházi produkció erdélyi időutazásra invitálta a közönséget. Ezt követően a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. A színpadon magyarországi, bolíviai, indonéz és chilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek fel. A napot a Fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol a közönség a késő esti órákig mulathatott, ma este 7:30-tól pedig a Rókatánc című mesés komédiával folytatódik az Interetno esti programsorozata.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, sok napsütésre számíthatunk ma, de helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben a csúcsérték 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszoba szalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
0: Bomax.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannonrádió, a te hangod!

Minden út tehát a városközpontba vezet, mert hogy az Interetno Fesztivál van folyamatban. Azok, akik kilátogatnának akár Palicsra is, azok sem maradnak programok nélkül, mert nyári koncertek vannak a zenepavilonban. A Palicsi Park Kft. Idén is megszervezte a hagyományos nyári koncertek a zenepavilonban rendezvény sorozatot. Vasárnap, azaz holnap a Promuzika Kamarakórus klasszikus zenével szórakoztatja a közönséget. Augusztus 30-án a Musica Brillante szintén klasszikus zenével lép színpadra. A rendezvény sorozat szeptember 6-án zárul, amikor a Szabadkai Zeneiskola növendékei népi énekkel, klasszikus és jazz zenével szórakoztatják a közönséget. A koncertek Palicson, tehát a Zene Pavilonnál 19 órakor kezdődnek, a részvétel pedig ingyenes.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: akció, ami elsősorban azokat érinti, akik a Zorkaváros részben laknak. Szabadka város kommunális ügyi energetikai és közlekedési titkársága közleményben tájékoztatja a polgárokat, hogy a Tiszta Szerbia elnevezésű projekt keretében épülő szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai folytán ideiglenesen lezárják az utat a Nikola Démonya utcában, az Orka utcai kereszteződéstől a Filip Filipovics utcáig. Az útlezárás nem vonatkozik a kivitelező járműveire, illetve a Nikola Démonya utca lakóira, kiknek a munkálatok ideje alatt lehetőségük lesz ingatlanjaikat megközelíteni. A Filip Filipovics utca Proletár Brigádok utcától kezdődően Zsák utcává válik. A munkálatok szombattól, tehát mától szeptember 28-áig zajlanak.
1: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Nenitugóval. Értékes tombola, remek hangulat,

0: és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszpórával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Luka Čaušić, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét az erdő és bozott tüzek elleni küzdelemben, elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Egy helikopter Romániából érkeznek 2,6 tonna víz szállítására alkalmas kapacitással, kettő Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Živković kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült a hőhullámra. Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy ésszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen az EBSZ-nek, illetve az egész országnak. Így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrészről pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Živković. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz az Uprava Trezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhellyel rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki.
0: Időjárás.
8: Szabadkán 26 fokot mérnek, ma sok napsütésre számíthatunk, helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A csúcsérték 32 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. Kettől változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Internetnó percek a Pannonpresszóban.
1: És a 25. Internetnó Fesztivál fellépői között köszönhetjük a chilei táncosokat is. Köszöntöm őket, itt vannak velünk a stúdióban, legalábbis egy részük, és tolmácsokkal érkeztek Alexandrával. Szervusz, üdvözöllek téged is.
2: Jó napot kívánunk, köszöntünk minden hallgatót.
1: Akkor az első kérdés talán az lenne, illetve kérés, hogy mutassuk be ezt a tánc együttest. Honnan érkeztek, hányan vannak, és mit láthat majd a közönség?
2: La primera pregunta. Por favor, presentarle el grupo, de dónde vienen, qué van a presentar, qué bailes.
3: Ok, primero que todo, muy buenos días, buenos días a toda la gente de acá de Subotica. Estamos muy felices de estar acá. Somos la Compañía Folclórica de Valdivia, una organización folclórica que tiene más de 16 años de trabajo y que venimos desde el sur de Chile trayendo nuestras danza, nuestra música, nuestra cultura para exponerla en distintos festivales en Europa.
2: Először is ők is szeretnék köszönteni a hallgatókat. A csoport Valdiviából érkezett, amely Chilének a déli részén található. Egy több mint 16 éve működő tánccsoportról van szó, és azért érkeztek, hogy bemutassák az országuk különböző részeiről származó táncokat, zenéket, és hogy a közönségnek bemutatkozzanak.
1: Voltak-e már itt Szabadkán, jártak-e már nálunk, vagy első alkalommal vannak itt?
2: ¿Han estado antes aquí en Serbia, en Subotica, o es la primera vez?
4: No hemos estado anteriormente en este país, ni en Subotica. El año 2022 sí estuvimos viajando en Europa con nuestro grupo. Estuvimos en aquella instancia en Bélgica y en Italia también.
2: Szerbiában és Szabadkán sem voltak még. 2022-ben voltak először ilyen európai körúton, amikor Belgiumot és az környező országokban voltak fesztiválozni.
1: Nos, mivel első alkalommal vannak itt, akkor megkérdezném, hogy tetszik-e nekik a város, és mi az, ami megragadta őket itt, mi az, ami kifejezetten tetszik ebben a városban?
2: Pues porque es la primera vez para el grupo, como les gusta la ciudad. ¿Qué les gusta de la ciudad?
5: Bueno, es una ciudad muy grande, muy bonita. Tiene esta mezcla de historia en cada calle que recorres, lo cual la hace turísticamente muy atractiva. Nos gusta estar cerca de todo. Molestamos a las chicas, estamos a 10 minutos de todo, lo cual es genial. Así que en ese sentido muy contentos. El clima, el calor nos ha costado un poco. Venimos de la zona sur e inclusive zona austral de Chile, donde hace mucho, mucho frío. Así que eso ha sido un desafío grande para nosotros y para nuestros instrumentos musicales inclusive.
2: Nagyon tetszik nekik Szabadka, főleg az, hogy bármelyik utcában járnak, mindig láthatnak valami történelmi dolgot, illetve a városnak a kultúráját. A meleg egy kicsit megviselte őket, mivel a régió, ahonnan ők jönnek, ott általában mindig hideg van, és esik az eső, és illetve ez az időjárás a hangszereiket is egy kicsit megviselte. De nagyon tetszik nekik a város, minden nagyon közel van, és egyébként már a csoportban kialakult egy ilyen kisebb viszelődés is, mivel bármikor megkérdeznek minket, hogy mi mennyire messze van, azt mondjuk, hogy 10 percre van, és ez valóban így van, nagyon tetszik nekik a város, az emberek.
1: Mit láthat a közönség, tehát mikor fognak ők fellépni, és mit mutatnak be?
2: Cuando van a presentar, y qué bailes.
5: Bien. Hoy a la noche vamos a hacer un tributo a la isla de Rapa Nui, que es una isla que pertenece al territorio chileno. Y también luego de esa presentación, los músicos vamos a estar en la plaza y vamos a hacer un viaje por todo el territorio chileno con canciones del norte, del sur, de la zona centro, para que la gente vaya, nos escuche y se anime a bailar con nosotros.
2: A ma esti tánc panorámában a húsvéti szigeteknek a táncát fogják elhozni, ami Chilehez tartozik, illetve a táncpanoráma után a csoportnak a zenészei a Szomjoltó ligetben fognak koncertet adni, ahova a táncosok is el fognak menni, úgyhogy várjuk a nézőket, ne menjenek haza, jöjjenek a Szomjoltó ligetbe velünk táncolni.
1: És hogyha nézők el szeretnének látogatni mondjuk Chilébe, ott megismerni a kultúrát, mi az, amit kifejezetten érdemes ott megnézni, amivel a kultúrán kívül meg lehet ismerkedni?
2: Si alguien quiere viajar a Chile, ¿qué tenemos que ver? Que es muy típico, muy, muy tradicional.
3: Chile es un país muy largo, y eso genera que haya una diversidad muy amplia de paisajes, de culturas, de incluso pueblos originarios o preexistentes a la cultura tradicional más chilena propiamente tal. Entonces, yo recomiendo el extremo sur, porque somos del sur, Torres del Paine, donde nieve, hielo, escarcha. Y también la zona norte, donde está el desierto de Atacama, probablemente el más árido del mundo, donde menos agua cae. Entonces genera un ecosistema muy distinto y que es poco frecuente de ver. Sí, en términos turísticos, yo creo que esas son las dos zonas más visitadas actualmente por los turistas.
2: Mivel Chile egy nagyon nagy ország, ezért nem tudnak egy dolgot kiemelni, hiszen minden régiónak megvan a saját kultúrája és a saját hagyományai. Ők személy szerint a déli részt ajánlják, mivel ők onnan érkeznek, ott arra jellemző a hideg időjárás, havazás, jég, gleccserek, ehhez hasonlók, illetve az északi részen pedig az Atacama sivatag van, ami valószínűleg így turisztikai szempontból a leglátogatottabb része az országnak, úgyhogy ha a nézőknek szeretnénk ajánlani, akkor ők azt szeretnék.
1: Mielőtt ide érkeztek Szerbiába, ugye most van a kitárs alkalommal, mi az, amitről tudtak itt Szerbiában, vagy van-e olyan szerbiai akár híres ember, akit ismertek ő korábbról?
2: Antes de llegar a Serbia, que supieron del país, o conocen alguna persona muy famosa?
5: Nos comentaban que el ingreso al país iba a ser muy difícil, nos asustaron un poquito, pero nosotros dentro de nuestras políticas chilenas estamos acostumbrados a que tanto la salida como el ingreso sea súper exhaustiva, que revisen todos los instrumentos, la pluma, el vestido, todo. Entonces, para nosotros era algo bueno, en verdad, ese primer encuentro.
3: Y conocido, Djokovic.
2: Az első benyomások azt mondták nekik, hogy a határon való átlépés az egy kicsit nehézkés lesz számukra, viszont nem okozott nekik meglepetés, mivel az ő országukban is elég szigorú ellenőrzések vannak a határátlépésnél, úgyhogy ez egy ilyen kellemes csalódás volt nekik. Hát a híres személyeknél pedig Djokovicot említették.
1: Hát köszönjük szépen nektek és nekik, hogy itt vannak, és a közönséget arra invitáljuk, hogy nézzék meg őket mindenképpen a táncpanorámában, és visszavárjuk őket jövőre is.
2: Muchas gracias por venir. Invitamos al público para ver el espectáculo y también el concierto. Y nos esperamos en los años que vienen.
5: Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y por permitirnos traer y mostrar un pedacito de nuestra cultura a este lugar tan remoto para nosotros y tan hermoso.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetnek, és hogy a kultúrájuk egy darabkáját elhozhatták ebbe a távoli országba.
4: Y una última cosa, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Compañía Folclórica, Compañía-Folclórica Val.
2: Ha a nézők szeretnék, tudják követni a csoportot, illetve megnézni az ő táncaikat, előadásaikat az interneten, Facebookon, Instagramon, a Compañía Valdivia oldalon.
1: Köszönjük szépen ezt az információt is.
5: Muchas gracias.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
5: Itt a Pannon Rádió.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: A Presszó folytatásában pedig egy programról szólnék, egy irodalmi beszélgetésről. Vajdasági írókkal fog ez az irodalmi beszélgetés folyni, Fenyvesi Ottó költővel, képzőművésszel íróval és Kollár Árpád költővel, műfordítóval, irodalomszervezővel tart irodalmi beszélgetést Bicskei Gabriella és Bíró Tíme a Szabadkai Városi Könyvtár Palicsi Fiók Intézet. Az eseményre majd szeptember 2-án szerdán 18 órától kerül sor, aki tehát érdekelt, akkor ezt a dátumot mindenképpen írja be a naptárába.
1: Pannonrádió.
2: Az interneten

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

És akkor újra nézzük, hogy mi a helyzet a határon, nem valami biztató, tehát hogyha nem feltétlenül muszáj, akkor ma ne induljatok útnak, vagy legalábbis ne a nagyobb határátkelő helyeken, sőt most már a kisebbeken is, de mondom akkor, hogy hogy áll a helyzet. Tehát a Horgos 1 és a Horgos 2 átkelőn, a Horgos 1-en 120, a Horgos 2-n 180 perc a várakozási idő, Királyhalomnál is nőtt a várakozási idő a reggelhez képest, ott majdnem 2 órát kell várakozni. Horgos 2-n 180 perc a várakozási idő, Királyhalomnál is nőtt a várakozási idő a reggelhez képest, ott majdnem 2 órát kell várakozni. Kelebián 1,5 óra a várakozási idő, Gyála 10

óra várakozási idő. Röszke egyen ott még egy órát sem kell vesztegelni állítólag, úgyhogy ott mondhatni elég jól járnak azok, akik ott lépnek át. Tompa Kelebiánál is 30 perc alatt van a várakozási idő, a többi kisebb határátkelő helyen pedig kifejezetten nincs várakozás, minimális a várakozási idő, tehát hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, akkor válasszátok a kisebb határátkelő helyeket.

0: programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldások.

0: Híradó.
1: Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. Szerbia több pontján továbbra is küzdenek a tűzzel. A NISZ új kérelmet nyújtott be a működési engedélyért. Autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. A tegnapi megnyitón Szabadka polgármesterének nevében Szrigyen Szamardzsics polgármesteri tanácsos köszöntötte a közönséget és nyitotta meg a rendezvényt. Egyúttal köszönetet mondott a szervezőknek és a fellépőknek, akik lehetővé tették, hogy a világ számos kultúrája ismét eljöjjön Szabadkára. Az estet a Fitos Dezső társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta meg. A táncszínházi produkció különleges erdélyi időutazásra invitálta a közönséget, ezt követően pedig a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. Balázs Andrea riportja.
2: A megnyitón Szrigyen Szamardzsics hangsúlyozta, hogy az Interetno Fesztivál gazdag műsorkínálata kiváló alkalmat ad a különböző népek hagyományainak megismerésére. Örömét fejezte ki, hogy a város napokig ismét a különböző szokások és a világ minden tájáról érkező kultúrák központjává válik. A megnyitó idejére szinte teljesen megtelt a városháza melletti tér.
3: Interetno Fesztivál puni 25 godina.
2: Bodrogi Hajnalka, a szervező Népkör MMK ügyvezető igazgatója azt mondta, idén a jubileumi fesztiválon a táncszínházas produkciókat preferálják.
4: Ez egy újítás, nem igazán van alkalmuk ilyen jellegűt látni Szabadkán, és mi szeretnénk egyre többet alkalmazni ezt a formát.
2: A Fitos Dezső társulat is ilyen jellegű előadást hozott. A Transzilvánia Express című táncszínház erdélyi sokszínű hagyományait, táncait és a zenei világát idézte meg, miközben a múlt és a jelen találkozásán keresztül mutatta be a térség kulturális örökségét. Fitos Dezső, a Fitos Dezső társulat művészeti vezetője.
5: Át fogunk robogni. Hát Erdélyen, és gyakorlatilag teljesen Moldvától Gyimesen át begurulunk Vásárhely környékére. Mezőség, Kalotaszeg és a cigány kultúra is persze részesévé válik, és az egész kötője pedig a vonat.
2: A nagy színpadon ezt követően a magyarországi, bolíviai, indonéz és chilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek közönség elé. A bolíviai táncosok színes, gazdagon díszített népviseletben mutatták be hazájuk hagyományait. Az együttes már harmadik alkalommal vendégeskedik Szabadkán. Wandaya Pu, bolíviai táncos. A mi viseletünk, amiben érkeztünk, Potosz tartományból való, nagyon díszes, nagyon virágos, és a kalap alsóbb és felsőbb rétegeinek is spirituális jelentése van, ezért ilyen színes, a virágmotívumokat is nagyon szeretjük. A második nap programját a fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol késő estig tartott a mulatság. Az Interetno ma este 7:30-tól a Róka tánc című mesés komédiával folytatódik.
1: Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Bálint Csaba a mikrofonnál.
6: A szerbiai RTV beszámolója szerint a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol tegnap óta egy orosz Iljuszin repülőgép is segíti a tűzoltását. Fehér templom területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek, a Truino Naselje nevű település részlakosságát pedig evakuálták. Továbbra is ég a tűz a Stolovi hegységben is. A Kladovo környékén és a Fruskagorán keletkezett tüzeket eloltották. A középkori Maglics erőd biztonságban van, és nincs veszélyben a Stolovi hegység csúcsain kitört tűz miatt, erősítette meg a Krájevói tűzoltó és mentő zászlóalj. Luka Csáusic, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozót tüzek elleni küzdelemhez, elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Elfogadták az Európai Bizottság közvetlen irányítása alatt álló stratégiai tartalékból felajánlott 4 Black Hawk helikoptert is, amelyeket Romániában, Csehországban és Szlovákiában állomásoztatnak. Egy helikopter Romániából érkezne, 2,6 tonna vízszállítására alkalmas kapacitással, 2 Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Csáusit szerint a helikoptereket és a csapatokat elsősorban a delibláti homokpusztán vetik be, szükség esetén azonban Szerbia más területein is alkalmazhatják őket.
1: A szerbiai kőolajipari vállalat új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához különleges engedély kiadására, hogy zavartalanul folytathassa működését. A NISZ köszönetet mondott azoknak a hazai és nemzetközi intézményeknek, amelyek támogatják a vállalat további működésére irányuló erőfeszítéseket, hangsúlyozva, hogy a vállalat fontos szerepet tölt be a hazai piac kőolaj származékokkal való folyamatos ellátásában. A NISZ számára az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala az OFAC által kiadott jelenlegi működési engedély augusztus 28-án jár le. Az OFAC augusztus 28-áig meghosszabbította a magyar MOL, valamint a JANAF engedélyét is. A MOL az engedély alapján tárgyalásokat folytathat a Gazprom nyelvte a vállalatban meglévő orosz többségi tulajdonrész eladásáról. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztet hétfőn vagy kedden Alexander Vučić szerb elnök az Ibar folyón átívelő észak- és dél-Mitrovicát összekötő főhíd esetleges újbóli megnyitása kapcsán. Vučić Leskovácon azt mondta, a Szerbia továbbra is azt kéri, hogy ne engedélyezzék a híd megnyitását és a KFOR erőket se vonják ki onnan. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll a koszovói szerbek jogai és megmaradása mellett. Mint mondta, nem tudja, hogy sikerül-e teljes mértékben elérniük céljaikat, de bízik abban, hogy a NATO főtitkára meghallgatja Szerbia álláspontját. A híd jelenleg a gyalogosok és kerékpárosok előtt nyitva áll, a közúti forgalom azonban továbbra sem haladhat át rajta. A kérdés azután vált ismét különösen érzékenyé, hogy a KFOR fokozatosan átadja a híd biztosításában betöltött szerepét a koszovói rendőrségnek. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedés biztonsági pályázat keretében ezúttal 87 gyermekülést adtak át a sikeresen pályázó családoknak. A támogatás célja, hogy biztonságosabbá tegyék a gyerekek közlekedését, ugyanakkor a családok anyagi terheit is igyekszik enyhíteni. Az átadón a szülők a gyermekülések megfelelő használatáról és biztonságos rögzítéséről is tájékoztatást kaptak. Mecseri Kanita riportja.
0: Az átadón a szülőket a gyerekülések helyes használatáról és rögzítéséről is tájékoztatták, külön kitérve a csecsemők számára használatos hordozó ülésekre és a nagyobb gyermekeknek való ülésekre. A szülők szerint a gyerekülések a mindennapi utazások során nagy segítséget jelentenek számukra. Szatmári Csilla.
7: Nagyon örülünk az autós gyerekülésnek, egyébként is sokszor járunk autóval a családhoz, barátokhoz, vagy éppen ügyet intézni, ezért sokat is fogjuk használni ezt az új gyerekülést. Lényeg, hogy a kisfiunk biztonságosan utazhasson, és nagyon örülünk, hogy az önkormányzat ezzel is támogatja a kisgyermekes családokat, hiszen szerintem ez minden szülő számára nagy segítség.
0: Az átadott gyerekülések a 9 és 36 kg közötti gyermekek számára használhatók. Őri Marina.
8: Hogy most lett autó, megcsináltam az autóvizsgát, hogy akkor most két autóval mindjárt könnyebben tudunk mozogni, és akkor így a gyereked is sokkal könnyebb elvinni bárhová. Tehát ennek ezzel a részből nagyon-nagyon örülünk neki.
0: Idén 87 topolyai család részesült az önkormányzat támogatásából a legutóbbi pályázat keretében, amint egy 800 ezer dináros támogatást a községi költségvetésből fedezték. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
9: Ezeket a gyermeküléseket 9 és 36 kiló közötti gyermekek tudják majd használni, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy sok évig majd tehát a családnak és a gyermekeknek tehát a szolgálatát és a biztonságát tudják majd biztosítani ezek a gyermekülések. Idén már talán negyedik vagy ötödik éve osztjuk ezeket az autós gyermeküléseket. Talán azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat teljes egészéből, önerőből, azaz a községi költségvetésből finanszírozza ezeket a költségeket.
0: Szatmári Adrián az átadón elmondta, hogy a gyerekülések biztosítása mellett egyéb közlekedésbiztonsági intézkedések is zajlanak a községben. 10 fekvőrendőrt helyeztek ki az iskola zónák területén, valamint az önkormányzat térségében 10 sebességmérő pont is aktívan működik.
1: Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán, a Majsai út, valamint a Jován Mikit és a Jován Cvéity utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt, olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának közleményében. A Majsai út és a Jován Mikit utca felől érkező járműveket az 51. divízió, a partizánbázisok és a Körös utca felé terelik. A Majsai úton a központ irányba haladóknak, bár a Bósza Milicevic és a Steván Sremac, illetve a Rátko Mitrovic és a Milos Obilic utcák kereszteződése előtt táblák jelzik a terelést. Innen balra vagy jobbra lehet kerülni a környező utcákon. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalom korlátozással járó munkálatok augusztus 24-én, tehát hétfőn kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak majd. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában, a benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. A pontos idő 12 óra 12 perc.
10: Időjárás.
11: Ma sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekedhet a gomoly felhőzet, sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések, hajnalra 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A legmelegebb órákban 26-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a fő szerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható.
12: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
13: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
14: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
16: Bomax.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.

0: Panno Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: Ha már Interetno, akkor egy bizonyos Interetno-féle fesztiválról fogunk beszélgetni, nem mással, mint Juhász Gáborral, volt kollégámmal, nagyon kedves volt kollégámmal, akit nagyon sajnálom, hogy már nincs itt, és a Juhász zenekar ugye vezetőjével, mert hogy ott voltak ők Franciaországban. Köszöntelek, Gábor, bővebben te fogsz szólni erről a fesztiválról, ami ugye említettük a beszélgetés előtt, hogy az Interetnohoz hasonló.
2: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, téged is üdvözlök, kedves Móni, és örülök neki, hogy ilyen szép felvezetőt adtál nekem. Én a szívem még mindig itt a Pannonnél dobog, hát vannak az embernek mindig valamilyen más dolgai, amik néha előtérbe helyeződnek. Most nekem például a muzsikálás, a Juhász zenekar, és hát más ilyen színpaddal kapcsolatos dolog, és a család természetesen, hiszen most már két gyerekkel azért ezt a sok mindent összeegyeztetni nem volt olyan egyszerű.
1: Logisztika, ugye?
2: És hát igazából ennek most igazából ellentmondott az, hogy én most 10 napot Franciaországban voltam, így itt hagyva az itthoni dolgokat, és részt vettem a Confluence világfesztiválon, ugye, ami a folklórfesztiválok nemzetközi szövetségének, a CIOF-nak a központi fesztiválja. A világ minden tájáról járnak oda. Most már 68. alkalommal. Folklór csoportok, hagyományőrző csoportok, elsősorban néptáncosok, népzenészek, de hát rengeteg minden összművészeti rendezvény van ott ebben a kisvárosban, Franciaország szívében, ugye ez Párizstól 400 kilométerrel van délre, és hát ott annak idején 68 évvel ezelőtt egy Henri Courçagé nevű fiatalember álmodta meg ezt a fesztivált, és hát töretlenül azt lehet mondani, hogy ez a világ legnagyobb, vagy legelismertebb ilyen típusú folklórfesztiválja, és most már nekem második alkalommal volt lehetőségem részt venni. Ezen 2019-ben voltunk szintén a Szegedi Tiszavirág Néptánc Egyesület zenei kíséreteként, akikkel mi most már hát közel 20 éve dolgozunk együtt a Juhász zenekarra, és hát most idén ismét meghívást kaptunk, és hát én már az utóbbi években ezeket a külföldi utakat nem igazán szoktam vállalni, mert tényleg ilyenkor el kell hosszabb időre menni a családtól, de mondták, hogy a Confluence-be kell menni, vagy konfolom, vagy ahogy éppen ők mondják. És nagyon szép emlékeim voltak a 2019-es nagy fesztiválon, amikor ott voltunk, és tényleg gyönyörű szervezés, gyönyörű helyszín, egy középkori kisváros, és hát a világ minden tájáról valóban olyan minőségű folklór együttesek, oda válogatják ezeket a csoportokat, tehát oda nem jutott el azért akárkit, tehát Magyarországról is megvan, kiket hívnak el, és hát nekünk ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy most már másodszor vonnunk itt, és nagyon sok magyarországi csoport irigykedik is ránk, hogy el tudtunk oda jutni, és hát mindenféleképpen úgy voltam vele, hogy na most akkor bevállalom, és akkor fiatalabb zenészekkel, ugye a Brezovszki Gergővel, a Brezovszki Balázsral, meg a szegedi Brácsás barátunkkal, a Nagy Gáborral így alakítottuk a Juhász zenekart, igazából ők ilyen idegen légiósként szerepeltek, de ők is nagyon jól érezték magukat, és hát igazából egy hatalmas élmény, egy hatalmas esemény, egy ilyen hatalmas fesztiválon részt venni.
1: És hogy zajlott maga a fesztivál? Ugye említetted azt is, hogy több színpad van ott felállítva.
2: Így igaz, ilyenkor itt ez a város, ennek a központja egy teljes fesztiválvárossá alakul. Ezt úgy képzeljük el például, mint hogy Szabadkán a Szentéri Székesegyháztól mondjuk a Jadrán mozig, vagy most már színházig, vagy ott a Korcsa pedig le lenne zárva, és akkor ott különböző színpadok, különböző rendezvénysátorok, különböző helyszíneken folyamatosan egy ilyen forgatag van. Tehát itt fölvonulások vannak egész nap, színpadi produkciók vannak délutánonként, de az estében nagyon-nagyon komolyan belehúzódik, tehát itt nem ritka, hogy éjfélig tart a színpadi műsor a tánccsoportoknak. Éjjeli fölvonulás, ami 11-kor kezdődik, mindenki kap ilyen világítós, kézre, lábra való dolgokat, és akkor azzal is ott egy ilyen fényjátékot csinálunk a tánc közben. Nagyon-nagyon-nagyon sok színű és rengeteg ötlet van ott, amit föl lehet aztán itt is nálunk is akár használni. És hát igazából ez egy hát egy egész hétig tartott, ugye hétfőn kezdődött, és vasárnap fejeződött be, annyi, hogy mi ugye még elmentünk mi még vasárnap, és majd csak hétfőn éjjel értünk, vagy kedden hajnalban értünk haza. Úgyhogy repülővel mentünk, ugye ott mire odaértünk, átszállás, stb. És aztán pedig hát indult ez a forgatás. Nagyon sokan emlékeztek a magyarországi csoportra, nagyon jó benyomást tettünk rájuk ott 2019-ben, nagyon szervezettek voltunk. Ugye nálunk ez nagyon fontos, hogy ezeken a fesztiválokon úgy jelenünk meg, mint egy külföldi nemzetközi delegáció. Akár még valaki azt mondta, hogy ez szinte, mint hogyha Magyarországnak a diplomatája lenné, hogy te ott képvisel, tehát nekünk is vannak ilyen egyen ruháink, ami mindegyiken írja, hogy mi Magyarországot képviseljük, írja rajta, hogy melyik együttest, és ezt akkor minden napra megvan, hogy ki milyen formaruhát húz föl, és aztán amikor az együttes valaholi csoportosan megjelenik, akkor mindenki ugyanabban van, akkor az látszódik, hogy az egy együtt levő csoport. Természetesen utána előkerülnek a gyönyörű népviseletek, nagyon szép magyarországi táncokat vittünk Kalocsa vidékéről, a Délalföldről, de Erdélyből is voltak mezőségi táncaink, voltak román táncok is, amiket táncoltak a fiatalok, meg hát mi is a Juhász zenekarral adtunk kettő koncertet is a fesztivál keretein belül, és még részt vettünk egy nemzetközi népzenei konferencián is, ahol a magyar vonós népzenéről, ami ugye most az UNESCO világörökség része lett egy néhány évvel ezelőtt, erről tartott előadást Brezovszky Gergő angol nyelven, úgyhogy ilyen tudományos együttműködésben is részt tudtunk ott venni a fesztivál során. Nagyon-nagyon sok színű volt, tényleg rengeteg program volt, minden nap valamiben más volt, minden nap valami érdekességet tartogatott a számunkra, és hát nagyon nagy élmény volt részt venni ebben a hatalmas forgatagban.
1: Minden nap voltak fellépéseitek? Tehát említetted ugye, hogy egy hétig tartott.
2: Igen, minden napra szerveztek nekünk valamit, volt, amikor kisebbek, volt például, amikor ez a konferencia volt, akkor csak a zenekarral voltunk ott, és akkor ott mi prezentáltuk azt, amit a Gergő elmondott ugye szóban, meg ott ugye a zenekarban különböző hangszereknek milyen szerepük van, milyen hangjuk van, stb. Volt, amikor egy rádió műsorban vettünk részt, ott is muzsika álltunk, de volt általában minden nap színpadi műsorunk is. Volt, amikor csak egy volt, de viszont az utolsó három nap, tehát a péntek, szombat, vasárnap szinte olyan volt, hogy reggel elhagytuk a szállást, beöltözve viseletekkel a vállakon, és akkor mentünk. És akkor este, nem tudom, fél kettőkor értünk vissza megint a kollégiumba, ahol el voltunk szállásolva, napközben meg folyamatosan egyik színpad, másik színpad, akkor kis pihenés, akkor kaptunk enni, frissítőt, akkor vittek minket a következő helyre, és ezt így egész nap állni kellett a sarat.
1: Mennyire fáraszt egy ilyen fesztiválon részt venni?
2: Hát elég fárasztó, bár a fiatalokon ezt nem mindig vettük észre, ugye most már mi már így az idősebb korban úgy voltunk vele, hogy amikor lehetett pihenni, akkor inkább azért pihentünk, mert azért, ahogy mondtam, az elég megterhelőek voltak a napjaink, de például a fiatal táncosok azok volt, hogy fél kettőkor fogták magukat, és visszamentek még a fesztivál klubba is reggel 6-ig. Bulisztak, és másnap reggel 8-kor szintén együttesi pólóba ültek a reggeli asztalnál, és várták a további feladatokat. Úgyhogy a fiatalok azok bírták, meg tényleg magával ragadja az embert, az, hogy ennyi mindenkivel, mi most mellettünk a kollégiumnak a folyosóján egyik oldalról a dél-koreaiak voltak, a másik oldalról a dél-afrikaiak voltak. Tehát ez annyira a kultúráknak a kavalkádja, vagy csak azon a kis folyosón, a dél-afrikaiak azok állandóan kint a folyosón hevertek kint, mert ők olyan lazábra vették ezt a figurát, a dél-koreaiak azok mind egy ilyen baromfűdvar állandóan ment egy ilyen zúgás bent, úgyhogy érdekes volt már csak az is, hogy ezekkel a távoli emberekkel így egy hétig úgy egy légtérben lenni, meg egy tető alatt, és akkor az étkezéseknél is mindig volt ilyen valami nemzetközi játék, hogy akkor hogy hozzák közelebb egymáshoz a csoportokat. Nagyon-nagyon érdekes, és valóban ugye 68. alkalommal szervezik, meg tényleg ott ennek az ilyen fesztiválozásnak talán ez a központja. Tehát, hogy annyi minden ötlet van, annyi minden program van, hogy az embernek tényleg elmondani is nehéz. Van egy óriási nagy rendezvénysátor, ahol több mint 3000 ember nézte végig az esti gálákat. Ezek voltak azok a nagy színpados, nagy föllépések. Egy hatalmas színpad, tehát én nem tudom, szerintem minimum volt mondjuk 15x15-ös maga a színpad, mind a két oldaláról a zenekarok úgy tudták egymást váltani, hogy az egyik befejezte az egyik oldalon, a másik kezdett a másikon, tehát ez is egy ilyen nagyon pörgős volt, ment egyikből a másikba. Hát na, hát igazából meg vannak rá feltételek, és hát van nekik tapasztalatuk, van nekik hozzá tudásuk, és nagyon-nagyon-nagyon komoly fesztivált szerveztek ott.
1: Azonban pihenni nem lehet, mert folytatódik a nyár, és folytatódik a muzsika. Hogyan folytatódik, hol láthatjuk a Juhász zenekart legközelebb, és mik a tervek?
2: Én most erre a hétvégére szabadságot vettem ki, úgyhogy én most a családdal az Internetno Fesztivált élvezem ki, itt vagyunk minden este, és tényleg nagyon nagy dolog az Szabadkának, hogy itt nálunk is van egy ilyen fesztivál, mondjuk ehhez a Konfolanihoz képest azért jóval kisebb, de a régióban viszont ez egy meghatározó fesztivál. Azt tudni kell, hogy Szerbiában összesen 2 ilyen fesztivál van, de az Internetno sokkal kiemelkedőbb, mint ami itt a környékben van hasonló fesztivál, úgyhogy ezt nekünk nagyon meg kell becsülni, úgyhogy én is úgy vagyok vele, családdal kilátogatunk minden nap, megnézzük a műsorokat, találkozunk a barátokkal, úgyhogy ezt én szabadnak vettem ki. Jövő héten pedig Szegeden a Szeged Ifjúsági Napokon a színen fogunk majd muzsikálni, 2 koncertünk is lesz egy gyerekkoncertünk, meg utána lesz egy népzenei koncertünk táncházzal összekötve, úgyhogy az lesz a következő ilyen nagyobb megmutatkozási lehetőség a Juhász zenekarnak, de természetesen utána szeptemberben jönnek a születi napok, Bácskosútfalván, Palicson, Feketicsen, úgyhogy lesznek Vajdaságban is különböző helyszíneken megmutatkozási lehetőségeink, meg a természetesen Magyarországon is koncertezünk, táncsoportokat kísérünk úgy, ahogy eddig is, és hát a harmadik dolog, amit még csinálok, az ugye a Falu Kompánia, a gyerek előadások, most készül az új előadásunk, és ez nagyon nagy inspiráció számomra, hogy ismét egy ilyen alkotói folyamatban lehetek benne, és nagyon jó lesz az új előadásunk, és őszre lesz több helyen is a bemutatója, és erre nagyon-nagyon-nagyon készülök.
1: Tehát nyüzsgés van akkor a folytatásban is. Arra invitálom a hallgatókat, hogy kövessenek benneteket mindenképpen, a kicsik is, és a nagyok is, ugye, mert ott vagytok, és mindig készültök valami izgalmas dologgal. Köszönöm szépen neked, hogy bejöttél hozzánk a Panorádióba.
2: Minden jót, szép napot!
0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
4: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
5: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a 7 napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A szerbiai kőolajipari vállalat új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához különleges engedély kiadására, hogy zavartalanul folytathassa működését. A NISZ köszönetet mondott azoknak a hazai és nemzetközi intézményeknek, amelyek támogatják a vállalat további működésére irányuló erőfeszítéseket. Hangsúlyozva, hogy a vállalat fontos szerepet tölt be a hazai piac kőolaj származékokkal való folyamatos ellátásában. A NISZ számára az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala által kiadott jelenlegi működési engedély augusztus 28-án járt le. Az OFAC augusztus 28-áig meghosszabbította a magyar MOL, valamint a JANAF engedélyét is. A MOL az engedély alapján tárgyalásokat folytathat a Gazprom nyelvtel a vállalatban meglévő orosz többségi tulajdonrész eladásáról. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszpórával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről, és kapott munkaszerződést Szerbiában. Pénteken este lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Zára környékén, két ember meghalt, közölték a helyi hatóságok. A rendőrség tájékoztatása szerint a kis repülőgép Csehország felől indult, a horvát légirányítás pedig délután vesztette el vele a kapcsolatot. A két holttestet és a roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg péntek este, nagyjából 60 kilométerre északkeletre Zára városától. Az utasok állampolgárságát nem közölték. Éneklő közösségek címmel szerveznek több órás foglalkozás sorozatot Vajdaság több településén. A program a Magyarországi Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza együttműködésével valósul meg. Célja, hogy a helyi kórusok és népdalkörök új népi énekekkel ismerkedjenek meg, és közösen sajátítsák el azokat. A foglalkozásokat Horgoson, Kispiacon és Csókán is megtartják. Településenként 4 alkalommal, minden találkozón más-más tematikájú dalokkal. A program szombaton Horgoson is elindult, ahol első alkalommal találkoztak a résztvevők, míg Kispiacon már második alkalommal rendezték meg. Csókán a következő napokban tartják meg az első foglalkozást.
0: Sport.
4: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Ardoni Iraola vezető edző a Newcastle United elleni vasárnapi idénynyitót megelőző sajtótájékoztatón árult el, hogy a csapatkapitány továbbra is a holland Virgil van Dijk lesz, három helyettesek közül pedig az egyik a magyar válogatott középpályás. Szoboszlai már a harmadik szezonját kezdi meg a vörösökkel. A helyettesi megbízás egyértelmű üzenet tehát a klub részéről, amellyel elismerik a magyar sztár munkáját. A magyar játékos idén nyáron hosszabbított egyébként a Liverpoollal, 2030-ig kötelezte el magát a gárdánál.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek, a csúcsérték ma 32 fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul. Kedtől változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A nappali hőmérséklet pedig kissé emelkedik majd.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A Pannonpresszó utolsó órájában ma is lesznek egészségpercek. Mindannyian érezzük néha, hogy a rohanó mindennapokban felborul az egyensúly, a szervezetünk pedig extra törődést igényel. Erre kínálnak tiszta növényi megoldást a prémium préselt hideglevek. A következő percekben Német Rolanddal, a Zeleni Szokovi német ügyvezetőjével beszélget Szlacki Csilla.
3: Mai műsorunkban egy olyan témával foglalkozunk, ami nem csak a mindennapi energiaszintünket, de hosszabb távú egészségmegőrzésünket is alapjaiban határozhatja meg. Vendégem Német Roland, kétszeres túlélője a rákkal szemben, a Second Chance alapítója és természetgyógyász, edukátor, író. Szia Roli, köszöntelek a műsorban!
4: Jó napot kívánok minden hallgatónak! Szia Csilla!
3: Egy nagyon fontos tényező szerintem, hogy egy kicsikét ott kezdjük el a beszélgetésünket, hogy Roli, mi volt az a személyes élmény vagy gondolat, ami miatt úgy döntöttél, hogy feladod a megszokott utat és elindítod a saját természetes táplálék kiegészítőket gyártó és kliens konzultációkat végző vállalkozásodat?
4: Remek kérdés, köszönöm szépen. Hát elsőként ugye én abban hiszek, hogy a megoldásokat azt egy ilyen komplex területen lehet ugye mérni, tehát én nem hiszek abban, hogy az egy pirula, ami mindenre jó féle gondolkodásba, ezért is ugye amikor én ugye második generációs vállalkozó vagyok, ezt azért tegyük hozzá, hogy az egész történet onnan indult, hogy én kétszer meg kellett küzdjek a rákkal, és sajnos ez a küzdelem annyira a modern medicina szemszögéből nem alakult fényesen, mint amennyire azt várták. Így teljes mértékben majdnem, hogy elmondhatom, hogy másodjára már az alternatív gyógyászati eszközökkel, többek között ugye egy komplex étrendváltás, éles stílus átalakítás, de ezek mellett ugye egy nagyon nagy alapköve volt a tönköly búzából készült termékeknek, például a szuplemensként fogyasztása, az, ami engem tulajdonképpen akkor kiemelt ebből a sötét ködből, és igazából volt itt egy reunión, körülbelül egy 10 éve vettem át a céget, és akkor egy közös vállalkozás keretein belül dolgoztam rokonaimmal, de aztán egy ilyen reunión formájában egy ilyen 5-6 éve ott Covid után, vagy inkább úgy mondom, hogy a Covidnak az elején ketté váltunk, és én a saját utamat kezdtem el járni, mert én mindig többet láttam bele abba, sose nem csak árulni akartam valamit, meg eladni. Eladni, árulni, az bárki tud. Én az embereknek szeretnék, és szerettem volna, és mindig is szeretnék segíteni, és pont ezért a mi tevékenységünk nem csak arra korlátozódik le, hogy első osztályú termékeket állítunk elő, most már egyre szélesebb portfólióba, illetve más termékeket is, amelyek ugye megállják a helyüket, a világrang létlán forgalmazunk, hanem valójában egy konzultációs központot is építettünk ugye Palicson, ez Palic szívében, központjában van, és itt már ugye van általános orvosos, aki a csapatunkat erősíti, van pszichológusunk is, vagyok én, mint természetgyógyász, és folyton bővítjük a csapatot. Ennek pont is az a lényege, hogy a holisztikus nézet az nem csak arról szól, hogy akár a patológiás tüneteket, vagy a szervi, akár fizikai, vagy sejtszinti elváltozásokat próbáljuk megoldani, hanem valójában egy holisztikus hozzáállás az mindig ugye valahol a test-lélek-elme szintet próbálja ugyebár mondjuk úgy, hogy újra homeosztázisba, egyensúlyba helyezni, és ez volt az a nagy indítás, amiért én azt mondtam, hogy oké, külön akarom, máshogy akarom csinálni, és egy másik irányzatból akarok közelíteni.
3: Teljes mértékben ti felügyelitek a folyamatot. Milyen speciális körülményeket igényel a minőségi búzafű nevelése?
4: Elsősorban ugye elég széles termékportfóliónk van. A legelső termékeink, tehát úgymond az alapkövek annó még a fagyasztott tönkölybúza levegből ugye tevődtek össze, Ugyanez az alapja az egész történetnek, csak ugye tovább gondoltuk ezt a koncepciót, és áteveztünk ugye a levek iparágából a táplálékkiegészítők iparágába, hiszen sokkal könnyebben, standardizálhatóbban lehet bizonyos egységeket ugye gyártani, javasolni. Ugye az embereknek ez terápiák mellé sokkal kézenfekvőbb, és igazából az egész forma az alapanyag gyártástól kezdve odáig, hogy a végén ugye mondhatjuk úgy, hogy a készterméket eladjuk, azaz referáljuk, ajánljuk tanácsokkal, ugye vegyét átadjuk ugye a fogyasztóinknak. Ez az egész folyamat, ez mondjuk úgy, hogy ilyen félig zárt tartókon belül történik, mert hát van több ugye nagyobb partnerünk is, akikkel most már közre működünk, ugye azt is azért meg kell említenem, hogy az elmúlt időszakban rengeteget fejlődtünk, tehát itt van európai nyitás előtt állunk, több európai országban kezdünk aktívan kiszállítani, ez mellett ugye Szerbiában is több ezer termékes szám, havi forgalmi számot tudunk ugye produkálni, és ez már abszolút nem egy one man show, mint a cégen belül, tehát itt is közel 30-an vannak a csapatomon belül. És nekem ugye az volt a legfontosabb, hogy elejétől a végig átlássuk a rendszert, hogy még véletlen se történjen semmilyen területen kontamináció, ezért van külön termelési igazgató, ezért van külön technológus a csapatban, tehát ilyen tematikájú termékgyártási területen nekem van a legkomplexabb ugye csapatom. Ez azért is van így összerakva, mert így tudom csak azt garantálni az összes vásárlónknak, vevőnknek, kliensünknek, pácienseknek, akik felkeresnek minket, hogy tényleg a maximumot nyújtsuk, és pontosan tudjuk azt, hogy mi kerül ki a kezünkből. Nálam a minőség az nem kérdés, hanem egy elsőrangú, ugye, fontosságú a sorrendben, mert én hiszem azt, hogy csak a minőséges első osztályú termékekkel, hogyha most ilyen területen gondolkozunk, lehet valódi eredményeket elérni.
3: És hát ha már minőség, a préselés technológiája kulcskérdés az ilyen italoknál, hogyan sikerül megőriznetek a búzafűben lévő enzim és tápanyag tartalmakat?
4: Ez egy komplex témakör, tehát mi nekünk ez az év az mellett, hogy egy teljesen új brandváltást is csináltunk, ugye az Eleni Szokovi németről a Second Chance-re álltunk át, ami igazából a második esélyt szimbolizálja, én is másodszor is kaptam esélyt az élettől, ha jobban megnézzük, harmadszor is kaptam esélyt az élettől, hogy tudjak élni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy volt nagyon nagy váltás a gyártórendszerben, tehát az elmúlt mondjuk úgy 8 hónap alatt, az előző, hát inkább akkor úgy mondanám, hogy 18 hónap alatt nagyon nagy befektetési ugye kört tudtunk bezárni, vagyis hát inkább úgy mondanám, hogy 95%-ig bezárni, tehát egy teljesen új üzemet létesítettünk, új technológiával kezdtünk el gyártani, ez a hidroponikus rendszerek, ennek pont az volt a lényege, hogy egyszerűen hónapokra, negyedévről negyedévre láttuk azt, hogy például a bármilyen földalapú termelés egyre nagyobb mennyiségbe tartalmaz sajnos olyan anyagokat, nem akarok mondani különböző permet és méreganyagokat, amelyeket már nem lehet semmilyen szín alatt kiszűrni, tehát sajnos ezek bármilyen termelőnél jelen vannak, akik föld alapon próbálnak valamit termelni, ezért a világ nagy része hidroponikus rendszerekre áll át, ez egy sokkal fenntarthatóbb gazdálkodás. De ez mellett ugye a préselésnek is, tehát saját szabványú présgépeink, vágógépeink vannak, összekötött belső rendszereink, tehát körülbelül a végére olyan közel 600 ezer eurót fektettünk be saját eszközökből, amire ezt az egész rendszert kiépítettük. Ennek az is volt a folyamatnak a lényege, hogy a legrövidebb időn belül tudjuk a legminőségesebb termelési ciklust bezárni, tehát nekünk most a rendszerünk annyira magas szintű, hogy körülbelül az a minden tényező adott állunk pedig adott, akkor olyan 17-8 perc alatt már mély fagyasztásba tudjuk, ugye sok kamrákba tudjuk bekapcsolni esetleg a feldolgozott levet. Ennek épp az is a lényege, hogy az enzimek, a minerális anyagok, a vitaminok, ezek teljes mértékben meg tudjuk, hát most nem azt mondom, hogy teljes mértékben, általában azt szokták mondani, hogy 15-20 perc alatt még nem kezd az oxidáció ugye nagy volumenű pusztításba, hát mi ezen a 20 percen belül vagyunk. Ez jelen pillanatban semmelyik másik gyártó sem azonos, sem szerintem hasonló termék, vagy ilyen kategóriában ez szinte lehetetlen, hogy megcsinálják. Nekünk is nagyon nagy energiára és erőre volt szükségünk, de megint csak, hogy kihangsúlyozzam, szerintem a minőség az egyetlen kérdés, mert ha minőség megvan, azon a szinten hozzá csatlakozik a megfelelő tudás, akkor lehet garantálni valamilyen módon az eredményekre.
3: pontosan kiknek és milyen panaszokra vagy célokra ajánljátok leginkább?
4: Nagyon tetszenek a kérdéseid, ha bár az összes kérdésre legalább 30 percet tudnék beszélni. Első körben én azt mondanám, hogy nagyon sokan ugye onkológiai eredetű problémákkal keresnek, tehát különböző daganatos megbetegedések, amelyek legyenek jó és rossz indulatúak, vagy akár más tematikában is a rák, ha megjelenik akár ugye sejtszintű vagy vérrák területén. Én azt mondom, hogy mi már próbálunk azért egy lépéssel többet is jobban kommunikálni a különböző szintű prevenciók felé. Én nem az alapprevenciót szoktam mondani az embereknek, hanem inkább a szekundáris és a terciális prevenciót, ez lehet, hogy még ismeretlen a hallgatók számára. A szekundáris prevenció az, amikor már tudjuk, hogy vannak különböző fogékonyságaink bizonyos problémákra, akkor a mi termékeink, a mi hozzáértésünk és a mi csapatunk rengeteget tud segíteni abban, hogy ezeknek a problémáknak a kialakulási esélye a minimálisra csökkenjen, illetve a terciális prevenció, ez pedig ugye a nyugati orvoslásban többek között akkor szokták mondani, amikor már sajnos egyszer beütött a ménykű, és sikerült az embernek újra talpra állítania magát, vagy éppen állítja magát talpra, és mondjuk a vége felé jár a kezeléseinek. Most itt nem akarok külön specializálódni, de ezek lehetnek, mondom, onkológiai problémáktól kezdve, de akár szívisérrendszeri, vagy akár hosszantartó autoimmun problémák, általában ezek azok a legnagyobb területek, ahol eredményesen tudunk segíteni, és akkor ez a terciális, ugye prevenció, ez azt jelenti, hogy hosszú távon tudunk segíteni abban, hogy meg tudjuk őrizni az adott helyzetben a remissziót, tehát az azt jelenti, hogy ne jelenjen meg újra, ugye, vagy legalábbis csökkentsük ugye az esélyt annak, hogy újra kialakuljon azonos vagy hasonló eredetű probléma. Mindig szoktam mondani az embereknek, hogy a jó preventív hozzáállás már alapjáráltan életeket menthet. Itt az én történetem is. Első alkalom, amikor rákos voltam, utána a terciális prevencióval nem foglalkoztunk, nem megfelelő szinten, illetve alap nem foglalkoztunk, és nekem másodszor is visszajött a rák. És sajnos 10 emberből, most ezek ilyen tényleg olyan statisztikák, amik világszintűek, tehát hogy 10 kigyógyult, ha most rákos területről beszélünk, 10 kigyógyult személy közül olyan 7-nél van potenciálisan nagy esély, hogy vissza fog jönni már 5 éven belül a probléma, hogyha terciális prevencióra nem figyelnek oda. De mondom, ez külön csak a rák, de azért nagyon szeretem a termékeinket, mert igazából úgy szoktam mondani, hogy a mi termékeink azok úgy funkcionálnak, mint a rugók. Tehát igazából egy stabilitást tartanak meg, ugyanúgy a kocsiba a rugó belemegy a kátyúba a kerék, akkor ennek a rugóknak, az amortizereknek köszönhet tudunk túlendülni ezeken a nehézségeken. Valamilyen szinten az immunmoduláció és a sejtregeneráció az, az, amire magában a termékeink a hatóanyaguknak köszönhetően tulajdonképpen legerélyesebben tudnak ugye segítkezni, és ez nagyon sok krónikus megbetegedésben egy alap, hogy ezekben meg tudják állítani, úgyhogy nagyon röviden talán ezt tudnám válaszként adni.
3: Németh Rolandnak, a Second Chance alapítójának, természetgyógyásznak és edukátornak nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt az Egészségpercek.
0: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
1: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannon Presszóban.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: A Pannonpresszó szombati adásának a végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok, de maradjatok a folytatásban is, hiszen kitűnő zenék szárnyán suhanhattok ezen a szombat délutánon is. Lesz Presszó hétfőn is, amikor Ruzsa Edina számít figyelmetekre. További jó rádiózást és kellemes hétvégét kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Dédics Zuzanna vagyok. Megnövekedett forgalomra kell számítani a következő időszakban a szerbiai autópályákon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A fizetőkapuknál egyelőre nincs jelentősebb torlódás, a határátkelőkön azonban több helyen is hosszabb várakozási idő alakult ki. A szerb-magyar határszakaszon Horgos 2-nél a legrosszabb a helyzet, egyes információk szerint akár 4 órát is várakozhatnak az autósok. Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál 1-1,5 órás várakozással kell számolni, és a Rábé Kübekháza átkelőnél sem jobb a helyzet. Horvátország felé, Batrovcinál szintén mintegy 2 órás várakozás alakult ki. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben. Ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az ideiglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntés Gyuro Macut szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében. Új orgona érkezett a doroszlói Szentkútra. Közösségi oldalukon azt írják, újabb, szép és nagyon fontos fejlesztéssel gazdagodott a kegyhely. Az új hangszer megvásárlását egy névtelenséget kérő jótevő pénzadománya tette lehetővé, teszik hozzá. A bejegyzésben köszönetet mondanak az adományért, és mint írják, a jótevő ezzel közvetetten nem csupán egy hangszert ajándékozott a kegyhelynek, hanem a Szentkút liturgikus életét, az ünnepek és szentmisék méltóbb szolgálatát is segíti. Hozzáteszik, külön öröm, hogy az új orgona még a közelgő kisboldogasszonyi nagybúcsú előtt megérkezett, így szeptember 7-én és 8-án már ez a hangszer is szolgálhatja a közös imádságot a vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb vallási kegyhelyén.
0: Sport.
8: A Napredak vendégeként lép pályára a TSC labdarúgó csapata vasárnap a szerbiai másodosztály 5. fordulójában. A topolyai együttes vezető edzője Nenad Miliás nehéz mérkőzésre számít, hiszen a két csapat célja egyaránt a Szuperligába való visszatérés. Mint mondta, a Napredak jól játszik, vasárnap hazai pályán szerepelnek, és valószínűleg sok szurkoló lesz a lelátókon. Bízik benne, hogy lesznek gólok, és a végén a TSC fog győzni, mondta Miliás. A topolyaiak 4 forduló után 8 ponttal az 5. helyen állnak a tabellán, míg a Napredak 10 ponttal a második. A mérkőzést vasárnap 21 órától rendezik a Krusevaci stadionban, a találkozót az Arena Sport 10 közvetíti.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek vasárnap, és hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig általában az augusztus végére jellemző átlag körül alakul, vagyis a csúcsérték 30-31 fok lesz. Kettől változóan felhős idő várható, a nappali hőmérséklet pedig kissé emelkedik majd.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
12: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egész napos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes, pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27 500 vagy 35 000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35 000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6 000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztet hétfőn vagy kedden Alexander Vučić szerb elnök az Ibar folyón átívelő Észak- és Dél-Mitrovicát összekötő főhíd esetleges újbóli megnyitása kapcsán. Vučić Leskovácon azt mondta, Szerbia továbbra is azt kéri, hogy ne engedélyezzék a híd megnyitását, és a KFOR erőket se vonják ki onnan. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy továbbra is kiáll a koszovói szerbek jogai és megmaradása mellett. Mint mondta, nem tudjuk, hogy sikerül-e teljes mértékben elérniük céljaikat, de bízik abban, hogy a NATO főtitkára meghallgatja Szerbia álláspontját. A híd jelenleg a gyalogosok és kerékpárosok előtt nyitva áll, a közúti forgalom azonban továbbra sem haladhat át rajta. A kérdés azután vált ismét különösen érzékenyé, hogy a KFOR fokozatosan átadja a híd biztosításában betöltött szerepét a koszovói rendőrségnek. Megnövekedett forgalomra kell számítani a következő időszakban a szerbiai autópályákon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A fizető kapuknál egyelőre nincs jelentősebb torlódás, a határátkelőkön azonban több helyen is hosszabb várakozási idő alakult ki. A szerb-magyar határszakaszon kora délután Horgos 2-nél volt a legrosszabb helyzet. Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál is számottevő várakozással kell számolni, és a Rábé Kübekháza átkelőnél sem jobb a helyzet. Horvátország felé Batrovcinál szintén mintegy 2 órás várakozás alakult ki. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel.
3: Sport.
12: A pole pozícióból rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj szombati sprint futamát. A 28 éves brit pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője a 3. helyen zárt. Az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli 4. lett, így a fiatal olasz növelte az előnyét közvetlen üldöző a 7-szeres VB győztes Lewis Hamiltonnal szemben, aki a rövid távú viadalon 7. végzett. A holland nagydíj a 16 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.
3: Időjárás.
12: Szabadkán most 29 fokot mérnek, holnap, illetve hétfőn többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet pedig az augusztus végére jellemző átlag körül alakul, 30-31 fokot mérhetünk majd. 2-től változóan felhős idő várható, és a nappali hőmérséklet kissé emelkedik majd.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
7: Indul az utolsó nagy hajrá az autópályákon és a határátkelőkön. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. Bemutatkoztak a táncosok, hivatalosan is megnyílt Etnopolis, elstartolt a 25. Interetno Fesztivál. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. A következő napokban egyre nagyobb torlódásokra lehet számítani a határátkelő helyeken. A nyaralási szezon végéhez közeledve és az iskolakezdés előtt ugyanis jelentősen megnövekedhet a forgalom, ami hosszabb várakozási időt is eredményezhet. A nyaralókat felváltják a szabadságukról Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások, így leginkább Magyarország irányába kell majd torlódásra számítani. Már ma is érződött az augusztus vége a határátkelő helyeken. Pető Attila riportja.
8: Szombaton egyes szerb-magyar határátkelő helyeken viszonylag gördülékenyen haladt a forgalom, máshol azonban az utazóknak több órás várakozással kellett számolniuk. Az iskola kezdés előtti utolsó szakaszban járunk, ezért a határátkelőkön megnövekedett forgalomra és torlódásokra kell számítani. Az illetékesek arra hívják fel az utazók figyelmét, hogy felkészülten a várható torlódásokat is figyelembe véve induljanak útnak. A kora délutáni órákban a Horgos 1 határátkelőnél a szerb oldalon valamennyi átléptető kapu működött. Az utazók körében nem volt tapasztalható különösebb feszültség. Zelihat Törökországból. Egy órája várok, Bulgáriában 4 órát vártam, ez még rendben van. Aris Görögországból. Napközben nem gondoltuk, hogy ekkora lesz a torlódás. Körülbelül fél órája várakozunk. Kár az embereket ennyit várakoztatni. Szerintem ezt gyorsabban is meg lehetne oldani. A Magyarországról Szerbiába érkező utazók beszámolói szerint a magyar oldalon fennakadás nélkül zajlott az átléptetés. Gelencsér Károly Magyarországról.
9: Magyarországról jöttünk, Somogy megyéből is Horgosra jöttünk egy vadászcsoporttal vadászni.
8: És mennyi időt kellett várakozniuk a határon?
9: Végül is nem sokat, hanem itt beszélgettünk a Magyarországon, ott megnézték a fegyvereket, meg a papírokat, itt is megnézték a papírokat, pont most kaptuk vissza, szerintem ilyen 15 percet.
8: Tehát nincs nagy torlódás a magyar oldalon.
9: Mi nem vettük észre, ott se a kifele menőben, ott sokan voltak, de befelé teljesen gördülékeny volt. Mondom, a fegyverek miatt kellett, meg a lőszert ellenőrizték.
8: Merőben más volt a helyzet a Horgos 2 határátkelő szerb oldalán, ahol az utazók több órás várakozásról számoltak be. A nagy meleg miatt a hosszú várakozási időt többen nehezen viselték. Arda Hollandiából.
10: It's terrible. Yes.
8: Borzalmas, igen, nagyon borzalmas. Azt írták, hogy 30 percet kell várnunk, de szerintem már egy órája itt vagyunk.
10: One hour here, I think.
8: Kelebiánál, Királyhalomnál, Bajmoknál és Gyálánál szintén egy-másfél órás várakozással kellett számolni, és a Rábéküvegháza átkelőnél sem volt jobb a helyzet. Az elkövetkező időszakban komoly sorokra kell számítani Magyarország irányába, így aki utazni tervez, az mindenképpen vegye ezt figyelembe, figyelmeztetnek az illetékesek.
7: Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Bálint Csaba a mikrofonnál.
0: A szerbiai RTV beszámolója szerint a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol tegnap óta egy orosz Iljuszin repülőgép is segíti a tűzoltását. Fehér templom területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek, a Truino Naselje nevű település részlakosságát pedig evakuálták. Továbbra is ég a tűz a Stolovi hegységben is. A Kladovo környékén és a Fruskagorán keletkezett tüzeket eloltották. A középkori Maglics erőd biztonságban van, és nincs veszélyben a Stolovi hegység csúcsain kitört tűz miatt, erősítette meg a krájevói tűzoltó és mentő zászlóalj. Luka Csáusic, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktivált uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő és bozott tüzek elleni küzdelemhez, elsősorban a Deliblati homokpusztán, illetve szükség esetén az ország más területein is. Elfogadták az Európai Bizottság közvetlen irányítása alatt álló stratégiai tartalékból felajánlott 4 Black Hawk helikoptert is, amelyeket Romániában, Csehországban és Szlovákiában állomásoztatnak. Egy helikopter Romániából érkezne, 2,6 tonna víz szállítására alkalmas kapacitással, 2 Csehországból egyenként 3,5 tonnás vízszállító kapacitással, egy pedig Szlovákiából szintén 3,5 tonnás kapacitással. Emellett Németország egy 55 fős tűzoltó és mentőcsapatot, valamint 24 járművet, Románia pedig egy 69 fős csapatot és 15 járművet ajánlott fel. Csáusic szerint a helikoptereket és a csapatokat elsősorban a Deliblati homokpusztán vetik be, szükség esetén azonban Szerbia más területein is alkalmazhatják őket.
7: Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes, pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 30 5000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35 000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Új orgona érkezett a doroszlói Szentkútra. Közösségi oldalukon azt írják, újabb szép és nagyon fontos fejlesztéssel gazdagodott a kegyhely. Megérkezett a Szentkút új Viscont Cantorum Duo Plus orgonája. Az új hangszer megvásárlását egy névtelenséget kérő jótevő pénzadománya tette lehetővé, teszik hozzá. A bejegyzésben köszönetet mondanak az adományért, és mint írják, a jótevő ezzel közvetetten nem csupán egy hangszert ajándékozott a kegyhelynek, hanem a Szentkút liturgikus életét, az ünnepek és szentmisék méltóbb szolgálatát is segíti. Hozzáteszik, külön öröm, hogy az új orgona még a közelgő kisboldogasszonyi nagybúcsú előtt megérkezett, így szeptember 7-én és 8-án már ez a hangszer is szolgálhatja a közös imádságot a vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb vallási kegyhelyén. Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno-fesztivál. A tegnapi megnyitón Szabadka polgármesterének nevében Srügyen Szamardzsics polgármesteri tanácsos köszöntötte a közönséget, és nyitotta meg a rendezvényt. Egyúttal köszönetet mondott a szervezőknek és a fellépőknek, akik lehetővé tették, hogy a világ számos kultúrája ismét eljöjjön Szabadkára. Az estet a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta meg. A táncszínházi produkció különleges erdélyi időutazásra invitálta a közönséget, ezt követően pedig a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. Balázs Andrea beszámolója.
11: A megnyitón Srdjan Samardzic hangsúlyozta, hogy az Interetno Fesztivál gazdag műsorkínálata kiváló alkalmat ad a különböző népek hagyományainak megismerésére. Örömét fejezte ki, hogy a város napokig ismét a különböző szokások és a világ minden tájáról érkező kultúrák központjává válik. A megnyitó idejére szinte teljesen megtelt a Városháza melletti tér.
12: Interetno Fesztivál puni 25 godina.
11: Bodrogi Hajnak, a szervező Népkör MMK ügyvezető igazgatója azt mondta, idén a jubileumi fesztiválon a táncszínházas produkciókat preferálják.
13: Ez egy újítás, nem igazán van alkalmuk ilyen jellegűt látni Szabadkán, és mi szeretnénk egyre többet alkalmazni ezt a formát.
11: A Fitos Dezső társulat is ilyen jellegű előadást hozott. A Transzilvánia Express című táncszínház Erdély sokszínű hagyományai, táncait és a zenei világát idézte meg, miközben a múlt és a jelen találkozásán keresztül mutatta be a térség kulturális örökségét. Fitos Dezső, a Fitos Dezső társulat művészeti vezetője.
14: Át fogunk robogni, hát Erdélyen, és gyakorlatilag teljesen Moldvától Gyimesen át begurulunk Vásárhely környékére. Mezőség, Kalotaszeg és a cigány kultúra is persze részesévé válik, és az egész kötője pedig a vonat.
11: A nagy színpadon ezt követően a magyarországi, bolíviai, indonéz és csilei együttesek, valamint a szerb csoportok léptek közönség elé. A bolíviai táncosok színes, gazdagon díszített népviseletben mutatták be hazájuk hagyományait. Az együttes már harmadik alkalommal vendégeskedik Szabadkán. Vandaya Pú, bolíviai táncos. A mi viseletünk, amiben érkeztünk, Potosz tartományból való, nagyon díszes, nagyon virágos, és a kalap alsóbb és felsőbb rétegeinek is spirituális jelentése van, ezért ilyen színes, a virágmotívumokat is nagyon szeretjük. A második nap programját a Fesztiválklubban Csonka Ferenc és zenekara koncertje zárta, ahol késő estig tartott a mulatság. Az Interetno ma este 7:30-tól a Róka tánc című mesés komédiával folytatódik.
7: A pontos idő pedig 16 óra 10 perc.
15: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
16: Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal. Think I forgot to breathe.

0: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: nem Kínában készült.
1: 100%-ban
2: vajdasági.
3: Panna Rádió.
4: Just put them up. Yeah. I can't do my thing. Yeah. Making sure that I'm funky.

0: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083 kupiklimu.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Csúszik az este,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Panno Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91.5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segédcsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Szini Samáli, miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár támogatást kapnak. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6 ezer dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Szini Samáli azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Szerbiában több helyszínen is folytatódik a tűz elleni küzdelem. A szerbiai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltásban minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A szerbiai RTV beszámolója szerint a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol tegnap óta egy orosz Iljusin repülőgép is segíti a tűzoltását. Fehér templom területének egy részén rendkívüli helyzetet hirdettek, a Truino Naselje nevű település rész lakosságát pedig evakuálták. Továbbra is ég a tűz a Stolovi hegységben is. A Kladovo környékén és a Fruskagórán keletkezett tüzeket eloltották. Luka Csausic, a rendkívüli helyzetekért felelős szektor vezetője közölte, hogy Szerbia elfogadta az Európai Unió segítségét, amelyet az aktív uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül ajánlottak fel az erdő- és bozótüzek elleni küzdelemhez. Hivatalosan is elstartolt a 25. Interetno-fesztivál Szabadkán. Az estet a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című előadása nyitotta meg. A táncszínházi produkció különleges erdélyi időutazásra invitálta a közönséget, ezt követően pedig a fesztivál vendégegyüttesei mutatkoztak be. Idén Bolíviából, Indonéziából, Chiléből és Törökországból is érkeztek táncosok. Bodrogi Hajnalka, a szervező Népkör MMK ügyvezető igazgatója azt mondta, idén a jubileumi fesztiválon a táncszínházas produkciókat preferálják. A Fitos Dezső Társulat is ilyen jellegű előadást hozott. A Transzilvánia Express című táncház Erdély sokszínű hagyományait, táncait és zenei világát idézte meg, miközben a múlt és a jelen találkozásán keresztül mutatta be a térség kulturális örökségét.
3: Az autóban
4: vagy bicajon,
3: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

Alleen. Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Itt a Pannorádió.
1: Escucha el ritmo.

Top Cor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.